0: bad baby. Much pretty, much dirty. Mamacita, I know you miss me.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: to the hits. It's faster, all the hits. These are my hits.
1: FM 87.6.
2: Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: 9. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig
0: zene. Fan FM.

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, fülig zene.
2: Ó, amit láttam egy álomképként, fákleple alatt valami rém tört rám, a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, meg végélek az

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökön átadják a forgalomnak a közel 6 kilométeres Komárnicsi körgyűrűt, a terelőút az egyes országút forgalmának egy részét veszi át, így csökkentve a Prahova völgy egyik legforgalmasabb településén áthaladó forgalmat. A beruházás részeként hidak és egy mintegy 380 méter hosszú felüljáró is épült a Prahova folyó és a Ploiești-Brassó vasútvonal felett. A munkálatok 2023. novemberében kezdődtek, a beruházás értéke pedig meghaladja a 236 millió lejt áfa nélkül, értesült a MASZ-ról. Románia 2035-ig szeretne csatlakozni az euróövezethez, jelentette ki Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter. A szakember szerint ehhez az országnak 2030-ig ki kell kerülnie a túlzott deficit eljárás alól, ezt követően ugyanis még több évre lesz szükség az euró bevezetésének előkészítéséhez. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, az euróövezeti csatlakozás nem csak a költségvetési hiány csökkentése miatt fontos, hanem azért is, mert hozzájárulhat a román gazdaság versenyképességének erősítéséhez. Nazare szerint Romániának hosszú távú gazdaságpolitikai célokra és szélesebb körű politikai konszenzusra van szüksége, de miatt fontos, hanem azért is, mert hozzájárulhat a román gazdaság versenyképességének erősítéséhez. Nazare szerint Romániának hosszú távú gazdaságpolitikai célokra és szélesebb körű politikai konszenzusra van szüksége. Úgy véli, bizonyos gazdaságpolitikai

0: megfigyelését, akkor is elrendelhetnék, ha az áldozat ehhez nem járul hozzá. Vagyis, ha a távoltartási határozat születik, az automatikusan elektronikus nyomkövetést is jelenthetne. A kezdeményezők szerint ezzel hatékonyabban védhetnék az áldozatokat, akik sokszor nem ismerik jogaikat, vagy a félelem miatt nem kérik a megfigyelést. Az év első 8 hónapjában a rendőrség több mint 13 ezer ideiglenes védelmi határozatot adott ki, az éveleje óta pedig 28 nőt gyilkoltak meg családon belüli erőszakhoz kapcsolódó esetekben. A romániai 18 és 24 év közötti fiatalok 23%-a nem dolgozik és nem vesz részt sem oktatásban, sem szakképzésben. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet az OECD friss jelentéséből. Ez jóval magasabb a 14%-os OECD átlagnál. A jelentés szerint Romániában a 25 és 64 év közöttiek mindössze 19%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, szemben az OECD 43%-os átlagával. Ugyanakkor a felsőfokú végzettségű fiatalok munkanélkülisége 2015 és 2025 között 6-ról 3%-ra csökkent. Több mint 11 millió lejes támogatásra pályázik Csíkszereda önkormányzata egy 1,6 megawattos napelempark és akkumulátoros energiatároló rendszer megépítésére. A beruházás a városháza és a közvilágítás éves energiafogyasztását fedezné, és évente több millió lej megtakarítást hozhatna. A 21,68 millió lejes beruházás az ipari park területén valósulna meg, az önkormányzat több mint 10,5 millió lej önrészt biztosítana. A kivitelezésre 21 hónapot számolnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint derült égbolt mellett száraz napos időjárás várható, ismét csökkenhetnek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 0-1 fokra csökken, napközben a csúcsérték a 16-18 fokot is elérheti.
1: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval!

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazacvillére 100 grammonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plusszal, a 750 grammos mélybanásajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plusszal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerre 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Október 1-től új indulással és új megállókkal bővül a csíki transz menetrendje. A 3-as járat autóbuszai Csibában, ezentúl a Szent Lőrinc kápolnánál, a csibai üzletnél, valamint a lovas íjászatnál is megállnak. Ugyancsak október 1-től új indulással bővül a Hargita fürdőre közlekedő 10-es járat hétköznapi menetrendje. A Pacsirta sétányról 9:30-kor, Hargita fürdőről pedig 10:30 előtt 10 perccel indul a járat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a citrom kilója 5 lej 49 bani és az 500 g-os brokkoli 7 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
3: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökön átadják a forgalomnak a közel 6 kilométeres Kovárnicsi körgyűrűt. A terelőút az egyes országút forgalmának egy részét veszi át, így csökkentve a Prahova völgy egyik legforgalmasabb településén áthaladó forgalmat. A beruházás részeként hidak és egy mintegy 380 méter hosszú felüljáró is épült a Prahova folyó és a Ploiești-Brassó vasútvonal felett. A munkálatok 2023. novemberében kezdődtek, a beruházás értéke pedig meghaladja a 236 millió lejt áfa nélkül, értesült a MASZ-ról. Románia 2035-ig szeretne csatlakozni az euróövezethez, jelentette ki Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A szakember szerint ehhez az országnak 2030-ig ki kell kerülnie a túlzott deficit eljárás alól. Ezt követően ugyanis még több évre lesz szükség az euró bevezetésének előkészítéséhez. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, az euróövezeti csatlakozás nem csak a költségvetési hiány csökkentése miatt fontos, hanem azért is, mert hozzájárulhat a román gazdaság versenyképességének erősítéséhez. Nazare szerint Romániának hosszú távú gazdaságpolitikai célokra és szélesebb körű politikai konszenzusra van szüksége. Úgy véli, bizonyos gazdaságpolitikai kérdésekben olyan alapelveket kellene meghatározni, amelyeket a politikai ciklusoktól függetlenül is tiszteletben tartanak. Szigoríthatják a távoltartási szabályokat Romániában. A parlament előtt lévő törvény tervezet szerint a bántalmazók elektronikus megfigyelését akkor is elrendelhetnék, ha az áldozat ehhez nem járul hozzá. Vagyis, ha a távoltartási határozat születik, az automatikusan elektronikus nyomkövetést is jelenthetne. A kezdeményezők szerint ezzel hatékonyabban védhetnék az áldozatokat, akik sokszor nem ismerik jogaikat, vagy a félelem miatt nem kérik a megfigyelést. Az év első 8 hónapjában a rendőrség több mint 13 ezer ideiglenes védelmi határozatot adott ki, az éveleje óta pedig 28 nőt gyilkoltak meg családon belüli erőszakhoz kapcsolódó esetekben. A romániai 18 és 24 év közötti fiatalok 23%-a nem dolgozik és nem vesz részt sem oktatásban, sem szakképzésben. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet az OECD friss jelentéséből. Ez jóval magasabb a 14%-os OECD átlagnál. A jelentés szerint Romániában a 25 és 64 év közöttiek mindössze 19%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, szemben az OECD 43%.

0: százalékos átlagával. Ugyanakkor a felsőfokú végzettségű fiatalok munkanélkülisége 2015 és 2025 között 6-ról 3%-ra csökkent. Több mint 11 millió lejés támogatásra pályázik Csíkszereda önkormányzata. Egy 1,6 megawattos napelempark és akkumulátoros energiatároló rendszer megépítésére. A beruházás a Városháza és a közvilágítás éves energiafogyasztását fedezné, és évente több millió lej megtakarítást hozhatna. A 21,68 millió lejes beruházás az ipari park területén valósulna meg, az önkormányzat több mint 10,5 millió lej önrészt biztosítana. A kivitelezésre 21 hónapot számolnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint derült égbolt mellett száraz napos időjárás várható, ismét csökkenhetnek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 0-1 fokra csökken, napközben a csúcsérték a 16-18 fokot is elérheti.
1: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
1: Günther Ottóval.
0: Az az igazság, hogy a nulla fokra várnunk kell még, mert úgy tűnik, hogy bekeményített az időjárás. Mínusz 2-t mérnek jelenleg, ebből mínusz 5 érződik. Sapka, kesztyű, nagykabát még nem, de fokozatosan visszakerül a ruhatárunkba. Én Günther Otto vagyok, ismételten köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink között legjobbak sorakoznak, és bízom benne, hogy elnyerik az Önök tetszését is. Folytassuk a kávézást, és kávék mellé most már további jó hírekkel is készültem. Ha kedvük van, maradjanak velem a folytatásban.
3: Öt éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazacfilére 100 grammonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plus-szal, a 750 grammos mélybonás sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerrel 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: harangvirág a bimbambuszok családjába tartozik.
1: Egy szám.
0: Kotyogó.
2: Harangvirággal vagy egyéb bimbambusz fél évvel érdemes ma köszönteni a napünnep elgyeit. Szeptember 30-a van, jó reggelt kívánok, fellapozzuk a kalendáriumot. Mindenek előtt boldog névnapot kívánok a Jeromos nevet viselő hallgatóinknak. 1847-ben 179 éve született Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilma színésznő, az első magyar orvosnő. 1859-ben 167 éve született Benedek Elek író, újságíró, mesemondó. 1861-ben született ifjabb William Wrigley, a rágógumi király. 1882-ben született Hans Wilhelm Geiger, a Geiger féle sugárzás mérő kifejlesztője. 1901-ben Franciaországban kötelezővé tették a rendszámtáblát minden olyan járművön, amely képes volt elérni a 30 km/h sebességet. 1913-ban hunyt el Rudolf Diesel, német mérnök, a Diesel motor feltalálója. 1928-ban született Elie Wiesel, Nobel békedíjas, erdélyi származású amerikai író, egyetemi tanár. 1939-ben hunyt el Zsigmond Elek, vegyészmérnök, agrogeológus, a korszerű magyar talajtani kutatások megteremtője. 1947-ben született Mark Bolan, a T-Rex együttes alapítója. 1960-ban, azaz 66 éve először mutatták be a Flintstones-t, a Freddy és a Bénit, az első főműsoridőben sugárzott rajzfilmet. A kalendárium rovat végén ajándék jár azoknak, akik ünnepeltnek számítanak, ezúttal is dal formájában.
3: Hombre, escúchame.

0: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

Dr. Béres és Veréb Tomi nyúlt hozzá az egyik klasszikus Zambó Jimmy által előadott dalhoz. Ez volt az Ugye nem bántad meg. Szerintem nem megbánivaló ez a feldolgozás. Jól sikerült. 9:05 Fülig zenék között továbbra is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak. 1960. szeptember 30-án mutatták be az ABC amerikai televíziós csatornán a The Flintstones című sorozatot, az első főműsor időben sugárzott animációs sorozatról beszélünk. William Hanna és Joseph Barbera alkotása 6 évad alatt 166 epizódot ért meg, és azóta is a televíziózás egyik legismertebb rajzfilm sorozatának számít. Magyarországon egyébként Frédi és Béni a két kőkorszaki szakinéven vált legendássá. A magyar szöveget nagyban segítette az, hogy Romhányi József úgy írta meg a fordítást, vagy egészen pontosan ugye az egésznek a történetét, hogy rímekkel és szójátékokkal, no meg zseniális nyelvi poénokkal rakta meg, és tette emlékezetesebbé a párbeszédeket, és persze itt hangzott el először a Subidubidu, egy érdekesség, ami ugyan városi legenda, mert nem nyert bizonyítást. Gyakran hallani azt a történetet, hogy a magyar szöveg annyira jól sikerült, hogy az amerikai változatot is újra szinkronizálták Romhányi szövegei alapján. Erre azonban nincs megbízható bizonyíték, inkább egy jól hangzó városi legenda.

0: Ismerős, amikor bemegyünk mondjuk egy másik szobába, és hirtelen fogalmunk sincs, hogy tulajdonképpen miért indultunk el. A pszichológia ezt ajtóhatásnak nevezi, nem kell megijedni tőle. Az elmélet szerint a környezet megváltozása egyfajta esemény határt jelent az agy számára, ezért átmenetileg nehezebbé válik az előző gondolat előhívása. Ez magyarázhatja azt is, hogy ha visszamegyünk az eredeti helyre, szinte azonnal gyakran eszünkbe jut, hogy mit akartunk. A jelenség kutatása nem teljesen egyértelmű, több újabb vizsgálat sem talált általános ajtóhatásra való magyarázatot. Úgy tűnik inkább akkor jelentkezik, amikor eleve sok mindenre kell figyelnünk, és a munkamemóriánk terheltebb. Vagyis, ha bemegyünk a konyhába, és elfelejtettük, hogy tulajdonképpen egy szalámi szendvicsért mentünk, az önmagában teljesen hétköznapi dolog.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidl-ben a citrom kilója 5 lej 49 bani, és az 500 g-os brokkoli 7 lej 49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartani.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 23 új állás meghirdetését hagyta jóvá a Hargita megyei tanács a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház sürgősségi egységénél. A testület emellett több zöld energia beruházás előkészítéséről is döntött. A megyei kórház, a Vilvori Inkluzív Oktatási Központ és a megyei személynyilvántartó igazgatóság megújuló energiát termelő és tároló rendszerekre pályázhat. A tanács támogatja egy új civil szervezeteknek szóló program elindítását is, amely konferenciákkal, képzésekkel és gyakorlati műhelyekkel segítené a szervezeteket a forrásszerzésben és a partnerségek kialakításában. Az ülésen arról is döntöttek, hogy 35 ezer lejjel támogatják a Csíki Titánok Taekwondo Klub által október 2. és 4. között szervezett román kupát. Bíró Barna Botond megyeelnök ugyanakkor figyelmeztetett, ha novemberben nem lesz költségvetés kiigazítás, veszélybe kerülhet a megyei intézmények évi működésé és egyéb támogatási programok finanszírozása. Több mint 11 millió lejes támogatásra pályázik Csíkszereda önkormányzata egy 1,6 megawattos napelempark és akkumulátoros energiatároló rendszer megépítésére. A beruházás a Városháza és a közvilágítás éve finanszírozása. Több mint 11 millió lejes támogatásra pályázik Csíkszereda önkormányzata egy 1,6 megawattos napelempark és akkumulátoros energiatároló rendszer megépítésére. A beruházás a Városháza és a közvilágítás éves energiafogyasztását fedezni.

0: járó támogatások előlegének kifizetését a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség, jelentette be Táncos Barna ideiglenes mezőgazdasági miniszter a parlamenti szakbizottsági meghallgatáson. Közlése szerint azt kérte az ügynökségtől, szeptember 30-áig fejezze be a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket, hogy elkezdődhessenek a kifizetések. Meggyőződését fejezte ki, hogy október 16-ától elindulhat az előleg folyósítása, ha nem merülnek fel újabb nehézségek. Ha a tolló útdíj fizetési rendszer október 1-én nem működik, a fuvarozókat nem fogják megbírságolni, ígérte Rádomír utca ideiglenes közlekedési miniszter. Október 1-től a fuvarozók az úthasználati matricát és az úgynevezett viszonylati jegyet kizárólag tollón keresztül szerezhetik be. Rádomír utca kifejtette, az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság szerződésben vállalta, hogy október 1-én üzembe helyezi a rendszert. A határidő szerinte nem hosszabbítható meg, mert az Európai Bizottság a következő kifizetési kérelmek teljesítését is ehhez köti. A miniszter elmondta, a parlamentben kezdeményeztek egy újabb halasztást, de azt valamennyi frakció elutasította, mivel az az uniós források elvesztésével járna. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet valamelyest zavarhatja a napsütést. Csíkszeredában plusz 1 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet mínusz 1 fokra tehető, a csúcsérték 17 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
1: Günther Ottóval.
0: 9 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó egy újabb órája. Azt mondják, hogy elég megszagolni a csokit, és már is jobban mehet az edzés. És egy nagy kérdést is felteszünk ebben az órában, miért olyan nehéz ellenállni az online vásárlásoknak? Két érdekes nagy téma sok-sok-sok-sok zenével. Ha a kedvük van a folytatásban is, tartsanak velem. FM 87.6 Csíkszereda.

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazacfilére 100 grammonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plus-szal, a 750 grammos mélybonás sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerrel 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Reklámot hallottak.

Az is lehet, hogy legközelebb nem is kell megenni a csokit edzés előtt, elég megszagolni. Egy friss kísérlet szerint ugyanis a csokoládé illata javíthatja az edzés teljesítményt, és igen, sajnos mi vagyunk többen azok, akik nem is edzünk, hanem inkább csokit szagolgatunk. Nem mellette, helyette. A kutatásban 23-20-as éveiben járó férfi vett részt, 3 alkalommal ugyanazt a lábgyakorlatot végezték, miközben 90%-os étcsokoládé, 60%-os tejcsokoládé vagy víz illatát érezték. Az étcsokoládé illatát belélegezve átlagosan 18 ismétléssel többet teljesítettek a kontrollhoz képest, a tejcsokoládé illatánál pedig 9-el többet. Érdekesség, hogy közben nem érezték könnyebbnek az edzést. Az étcsokoládé illata ráadásul csökkentette az éhségérzetet és növelte a teltségérzetet. A kutatók szerint az agyunk összekapcsolhatja az étel illatát az evés élményével, ez pedig hatással lehet a motivációra és bizonyos élettani folyamatokra. Egyelőre azonban nem érdemes oda módszerként tekinteni a csoki szagolgatásra. Mindössze 23 férfit vizsgáltak, ráadásul éhgyomorra és egyetlen lábgyakorlat közben.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Október 1-től új indulással és új megállókkal bővül a csíki transz menetrendje. A 3-as járat autóbuszai Csibában, ezentúl a Szent Lőrinc kápolnánál, a csibai üzletnél, valamint a lovas íjászatnál is megállnak. Ugyancsak október 1-től új indulással bővül a Hargita fürdőre közlekedő 10-es járat hétköznapi menetrendje. A Pacsirta sétányról 9:30-kor, Hargita fürdőről pedig 10:30 előtt 10 perccel indul a járat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

Major Lazer, valamint a Get Free 2013-ból új TikTok trend indult a Dua Lipa féle Training Season című dallal. A felhasználók a dal refrénjére azt próbálják elképzelni és megfogalmazni, milyen párt szeretnének maguknak. A trend annyira felkapta a két éve megjelent dalt, hogy az újra felkerült a sláger listákra, és szeptemberben átlépte az 1 milliárd Spotify lejátszást. A briteknél is nagyon szépen teljesít, jelenleg a top 35. helyén van.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

Sokan ismerik a fast fashion árnyoldalait, mégis újra meg újra vásárolnak. Egy friss ausztrál kutatás azt vizsgálta, hogyan fér meg egymás mellett a problémák ismerete és a rendszeres vásárlás. A kutatók ausztrál milleniálokat kérdeztek, egészen pontosan faggatták ki mindenféle vásárlási szokásaikról. Mindannyian legalább kétszer vásároltak valamelyik nagy-nagy termék megosztó oldalon az előző 6 hónapban. A kis minta miatt az eredmények nem általánosíthatók, de érdekes képet adnak a vásárlók gondolkodásáról. A kutatás szerint az impulzus vásárlás sokszor nem is annyira spontán. Mit értek ez alatt? A vásárlók előre elmentenek termékeket, figyelik az árakat és várják az akciókat. A kutatók ezt hívják stratégiai spontaneitásnak. Az alacsony ár azt az érzést keltheti bennünk, hogy egy rossz döntésnek nincs nagy következménye. Könnyebb kipróbálni egy új stílust, egyszerű alkalomra vásárolni vagy elfogadni a gyengébb minőséget. Az ultra fast fashion oldalak ráadásul nem csak vásárlásra szolgálnak, a folyamatosan változó kínálat és a személyre szabott ajánlások miatt már a böngészést is egészen szórakoztatóvá válik. A közösségi média pedig még közelebb hozza a vásárlást. Egy-egy TikTok videó vagy influencer pillanatok alatt elvezethet egy bizonyos termék oldalra, annak érdekében ugye, hogy megtaláljuk azt a terméket, amire akkor és ott legjobban vágyunk. A legérdekesebb, hogy a kutatás résztvevői tisztában voltak a fast fashion környezeti és etikai problémáival. Mégis találtak magyarázatot a vásárlására, illetve nyilván önmaguk lelkiismeretének a megnyugtatására. Például azt, hogy csak ritkán rendelnek, vagy meghatározott összeget költenek. A kutatók szerint ezért nem feltétlenül elég azt mondani, hogy a fast fashion a problémás. Érdemes lehet azt is nézni, mennyibe kerül egy ruhadarab egyetlen viselése. Egy drágább, de sokszor hordott ruha hosszú távon más képet mutathat, mint egy olcsó darab, amely néhány alkalom után ott végzi a szekrényben. Nos, nem tudom, hogy kinek milyen vásárlási szokásai vannak. Tény és való, hogy sokszor bele tudunk futni egy ilyen impulzus vásárlásba. Önmagunk megnyugtatásával azonnal megnyomjuk a fizetés gombot. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapata. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a citrom kilója 5 lej 49 bani, és az 500 g-os brokkoli 7 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Reklámot hallottak.

0: 1983-ból származik a nagy Neoton klasszikus, ez volt a Mamma Mia, hogyha jól emlékszem, akkor ez a Pago Pago című nagy lemezen jelent meg, mint említettem, 83-ban, néhány másodperc maradt hátra, 10 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, természetesen a mai kotyogó következő óráját is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival pakoljuk tele. Szerintem érdemes velem tartani, folytatjuk a kávézást. Én itt a stúdióban, önök az irodában, egy a lényeg, hogy menjen közben a munka is.
1: Fan FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 23 új állás meghirdetését hagyta jóvá a Hargita megyei tanács a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház sürgősségi egységénél. A testület emellett több zöld energia beruházás előkészítéséről is döntött. A megyei kórház, a Vilvori Inkluzív Oktatási Központ és a megyei személynyilvántartó igazgatóság megújuló energiát termelő és tároló rendszerekre pályázhat. A tanács támogatja egy új civil szervezeteknek szóló program elindítását is, amely konferenciákkal, képzésekkel és gyakorlati műhelyekkel segítené a szervezeteket a forrásszerzésben és a partnerségek kialakításában. Az ülésen arról is döntöttek, hogy 35 ezer lejjel támogatják a Csíki Titánok Taekwondo Klub által október 2. és 4. között szervezett román kupát. Bíró Barna Botond megyeelnök ugyanakkor figyelmeztetett, ha novemberben nem lesz költségvetés kiigazítás, veszélybe kerülhet a megyei intézmények évi működési és egyéb támogatási programok finanszírozása. Több mint 11 millió lejes támogatásra pályázik Csíkszereda önkormányzata egy 1,6 megawattos napelempark és akkumulátoros energiatároló rendszer megépítésére. A beruházás a Városháza és a közvilágítás éves energiafogyasztását fedezné, évente több millió lej megtakarítást hozhatna. A 21,68 millió lejes beruházás az ipari park területén valósulna meg, az önkormányzat több mint 10,5 millió lej önrészt biztosítana, a kivitelezésre 21 hónapot számolnak. Október 16-án megkezdheti a gazdáknak járó támogatások előlegének kifizetését a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség, jelentette be Táncos Barna ideiglenes mezőgazdasági miniszter a parlamenti szakbizottsági meghallgatáson. Közlése szerint azt kérte az ügynökségtől, szeptember 30-áig fejezze be a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket, hogy elkezdődhessenek a kifizetések. Meggyőződését fejezte ki, hogy október 16-ától elindulhat az előleg folyósítása, ha nem merülnek fel újabb nehézségek. Ha a tollró útdíj fizetési rendszer október 1-én nem működik, a fuvarozókat nem fogják megbírságolni, ígérte Rádomír utca ideiglenes közlekedési miniszter. Október 1-től a fuvarozók az úthasználati matricát és az úgynevezett viszonylati jegyet kizárólag tollrón keresztül szerezhetik be. Rádomír utca kifejtette, az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság szerződésben vállalta, hogy október 1-én üzembe helyezi a rendszert. A határidő szerinte nem hosszabbítható meg, mert az Európai Bizottság a következő kifizetési kérelmek teljesítését is ehhez köti. A miniszter elmondta, a parlamentben kezdeményeztek egy újabb halasztást, de azt valamennyi frakció elutasította, mivel az az uniós források elvesztésével járna. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, az az uniós források elvesztésével járna. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet,

0: kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Szeptember 30-a van, szerda, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. 35 éve 1991. szeptember 30-án jelent meg a Simply Red negyedik stúdió albuma, a Stars, az album a brit zenekar egyik legsikeresebb lemeze lett, olyan dalokkal, mint a címadó dal, a Something's Got Me Started, a For Your Babies, vagy a She's Got It Bad. A Stars a Simply Red jellegzetes soul-pop hangzásának egyik meghatározó albuma, ennél jobb dalt óraindítónak szerintem keresve sem találnék.

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazacfilére 100 grammonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plus-szal, a 750 grammos mélybonás sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerrel 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Évek egyik legszomorúbb és legszívet facsaróbb nótája csendült fel itt a kotyogóban. 1994-ből hoztam Rednex és a Wish You Were Here. Le se tudná tagadni az, aki a 90-es években volt fiatal, hogy milyen szívszorító érzéseket hozott elő egy-egy házi buliban ez a dal, amikor lassúztunk a sötétben bizony, és úgy éreztük, hogy milyen a világ, és a szerelem mindent is megold, és a bánatra mindig van gyógyír, stb. Ismerős, ugye? Mondom még egyszer, ez 94 tájéka. Filik zenék között továbbra is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt az éterben. Érkezik a nagy visszatérő, aki a legutóbbi VMA gálán ismét bezsebelt jó néhány díjat, Madonna és a Danceteria.
1: Állunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra Filik zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzése, betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit, és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet, és figyelj az egészségedre. A programban a Hargita megye tanács által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, veleszületett pajzsmirigyarul működés és cisztás fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500-586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés, a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére, októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.

0: Nem zaccal töltjük ki a reggelt, hanem tartalommal. Minden reggel együtt kotyogunk a hallgatóval.
1: Kotyogó. Minden reggel forrón tálaljuk.
0: Kotyogó az

Robbie Williams és a Morning Sun 2009-ből. Sokszor méltatlankodunk, hogy hideg van reggel, vagy éppen ködös a reggel, de alapgondolatunk mindig az kellene legyen, hogy milyen jó, hogy ma reggel is láttuk a napot, illetve látjuk a napot, ugye? 2 perc maradt hátra 11 óráig, most tényleg gyönyörűen süt a nap. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, 10 fokot mérnek már. Bízom benne, hogy a következő órai mérés még többet mutat, ebből egyelőre 8 érződik. Még a hírek előtt hoztam egy dalt, Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling, egy jó kis rajzfilmbetétdal utolsóként ebben az órában. I got

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 23 új állás meghirdetését hagyta jóvá a Hargita megyei tanács a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház sürgősségi egységénél. A testület emellett több zöld energia beruházás előkészítéséről is döntött. A megyei kórház, a Vilvori Inkluzív Oktatási Központ és a megyei személynyilvántartó igazgatóság megújuló energiát termelő és tároló rendszerekre pályázhat. A tanács támogatja egy új civil szervezeteknek szóló program elindítását is, amely konferenciákkal, képzésekkel és gyakorlati műhelyekkel segítené a szervezeteket a forrásszerzésben és a partnerségek kialakításában. Az ülésen arról is döntöttek, hogy 35 ezer lejjel támogatják a Csíki Titánok Taekwondo Klub által október 2. és 4. között szervezett román kupát. Bíró Varna Botond megyeelnök ugyanakkor figyelmeztetett, ha novemberben nem lesz költségvetés kiigazítás, veszélybe kerülhet a megyei intézmények évi működési és egyéb támogatási programok finanszírozása. Több mint 11 millió lejes támogatásra pályázik Csíkszereda önkormányzata egy 1,6 megawattos napelempark és akkumulátoros energiatároló rendszer megépítésére. A beruházás a Városháza és a közvilágítás éves energiafogyasztását fedezné, évente több millió lej megtakarítást hozhatna. A 21,68 millió lejes beruházás az ipari park területén valósulna meg, az önkormányzat több mint 10,5 millió lej önrészt biztosítana, a kivitelezésre 21 hónapot számolnak. Október 16-án megkezdheti a gazdáknak járó támogatások előlegének kifizetését a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség, jelentette be Táncos Barna ideiglenes mezőgazdasági miniszter a parlamenti szakbizottsági meghallgatáson. Közlése szerint azt kérte az ügynökségtől, szeptember 30-áig fejezze be a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket, hogy elkezdődhessenek a kifizetések. Meggyőződését fejezte ki, hogy október 16-ától elindulhat az előleg folyósítása, ha nem merülnek fel újabb nehézségek. Ha a tollró útdíj fizetési rendszer október 1-én nem működik, a fuvarozókat nem fogják megbírságolni, ígérte Rádumir utca ideiglenes közlekedési miniszter. Október 1-től a fuvarozók az úthasználati matricát és az úgynevezett viszonylati jegyet kizárólag tollrón keresztül szerezhetik be. Rádumir utca kifejtette, az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelőtársaság szerződésben vállalta, hogy október 1-én üzembe helyezi a rendszert. A határidő szerinte nem hosszabbítható meg, mert az Európai Bizottság a következő kifizetési kérelmek teljesítését is ehhez köti. A miniszter elmondta, a parlamentben kezdeményeztek egy újabb halasztást, de azt valamennyi frakció elutasította, mivel az uniós források elvesztésével járna. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani, bár helyenként a gomoly felhőzet valamelyest zavarhatja a napsütést. A csúcsérték 17 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel Nolan váltogálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel Nolan változtak-e a hőmérsékleti értékek?

Alan Langley és a Jews in Texas új zenék és lágerek előadói között napjaink és korábbi világsztárok. Azért mondom, hogy korábbi világsztárok, mert itt Houston ő már nincs közöttünk, de egyébként 1987-ben szeptember 30-án jelentette meg második stúdió albumát, és tulajdonképpen ez volt az a lemez, amellyel végleg szupersztárrá vált. Az érdekességek között említem, hogy a Billboard 200 történetében ez volt az első album női előadótól, amely rögtön az első helyen debütált, ráadásul összesen 11 hetet töltött az első helyen, és ebből mind a 11 hét közvetlenül a debütálását követően jött ki. 1987-es második stúdióalbuma egyszerűen csak a Whitney címet vagy nevet viseli, ami rádióban igazán ütős még mindig az I Wanna Dance With Somebody, ami egyébként elő is van már készítve. Gondolom, hogy sokaknak emlékezetes még a Didn't We Almost Have It All, a So Emotional és a Where Do Broken Hearts Go. Mind a négy amerikai Billboard Hot 100 number one lett, azaz a Billboard 100-as

lista első helyére kúszott fel. Ez egy elképesztő sorozat része volt. Whitney Houston ezzel 7 egymást követő number one kislemezig jutott, ami akkor bizony rekordnak számított. Amit említettem, a lemez címe egyszerűen Whitney, nem Whitney Houston vagy Whitney, mintha már akkor mindenki tudta volna, hogy egyetlen Whitney is elég lesz ahhoz, hogy a zenetörténet egy igen-igen jelentős darabja megszülessen, illetve napvilágot lásson. Szóval a nagy kérdés már gyakorlatilag csak az, hogy van-e valaki, aki most például táncolna. 1987-ből hozom Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Október 1-től új indulással és új megállókkal bővül a csíki transz menetrendje. A 3-as járat autóbuszai Csibában, ezentúl a Szent Lőrinc kápolnánál, a csibai üzletnél, valamint a lovas íjászatnál is megállnak. Ugyancsak október 1-től új indulással bővül a Hargita fürdőre közlekedő 10-es járat hétköznapi menetrendje. A Pacsirta sétányról 9:30-kor, Hargita fürdőről pedig 10:30 előtt 10 perccel indul a járat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Azért olyan nagyon ne siessünk előre a Maroon 5 kedvéért sem, hiszen mindössze fél 12 lesz egy perc múlva, de már 12 fokot mérnek Csíkszeredában, és 10 fokra tehető a reális hőérzet. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak. Hamarosan indítok egy jó kis játékot a fantasy filmek kedvelőinek a Csíki moziban.
1: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak!

0: No, nézzünk szét egy kicsikét a Csíki mozi programjában. Hamarosan lapot váltunk a kalendáriumon. Október 1-én este 7 órától magyar szinkronnal ajánlom figyelmükbe a Bosszú állók végjáték című részét, méghozzá 3D-ben. 07-24-860-000. A fantasy filmek kedvelőinek hívom fel elsősorban a figyelmét, hogy van nálam egy páros belépő, és természetesen ezt lehet megnyerni egy helyes válaszért cserébe. Egyébként a Bosszúállók végjáték az valamikor 2019-ben jelent meg, nem egy mai darab, de rengeteg-rengeteg kedvelője van a filmnek, ezúttal pedig 3D-ben vetítik a Csíki moziban magyar szinkronnal. Jegyeket elővételben lehet váltani a prokult.ro oldalon, de van nálam egy páros belépő, csak figyelmesnek kell lenni.
1: Bekapcsolt. Hello, Miss Potts. Ha megkapod ezt a felvételt, ne légy szomorú. Egyszer minden véget ér. Egyébként az űrben sodródni úgy, hogy semmi esély a túlélésre, nagyobb buli, mint ami ennek hangzik. Se kajám, se vizem. Már 4 napja. Holnap reggelre az oxigén is elfogy. És mégis. Mielőtt eljön a vég, rólad fogok álmodni. Mint mindig.

0: Thanos pontosan azt tette, amit ígért. Kiirtotta a felét az összes élőlénynek.
1: Sok minden odaveszett. Barátok, rokonok. A lelkünk egy darabja. Ez életünk nagy harca.
0: Sikerülni fog, Steve.
1: Na, hogy fog. Mert nem tudom, mit csinálok, ha mégsem.

0: hosszúállók, vígjáték.
1: Ahó, van itthon valaki? Scotland vagyok! Pár éve találkoztunk, a reptéren, Németországban, amikor óriásire nőtte.
2: Ez egy régi üzenet?
1: A hangya, ezt biztos nem felejtette el.
3: A kapuban áll.
1: Én vagyok, beengedne!
0: 2019-ben a mozikban.
4: Hosszúállók végjáték 3D-ben, holnap este 7 órától magyar szinkronnal a Csíki moziban. 0724 860 000. Nagyon-nagyon egyszerű a kérdés, és tényleg, hogyha figyelt, akkor tudja a helyes választ. Már is küldheti vissza nekem SMS-ben, hányban jelent meg a Marvel ezt a címet viselő produkciója. 0724 860 000, bosszúállók végjáték. Küldjön helyes választ és nyerjen páros belépőt.
0: Új zenék és slágerek, a legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.

Bosszúállók végjáték a Csíki moziban, egészen pontosan október 1-én, holnap este 7 órától magyar szinkronnal, ráadásul 3D-ben tekinthető meg a 2019-ben megjelentetett kalandfilm, akció, fantasy. 2019, ez volt a helyes válasz, ezt kellett elküldeni nekem, a gombot lenyomtam, és a 327-es a szerencsés szám vége. Van egy újabb nyertesünk, bízom benne, hogy jól fogják érezni magukat holnap este a Csíki moziban, egyébként a Bosszúállók végjátékra 3D-ben. Jegyeket elővételben lehet már váltani a Csíki mozi prokult.ro jegykezelő oldalán. Ennyi fért a mai kocsogóba, 4 perc múlva húzzák a harangot, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattal. Én elbúcsúzom önöktől, köszönöm a figyelmet, Günther Otto vagyok, remélem, hogy holnap reggel ismét együtt kávézunk.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ma szavaz a parlament Siegfried Murechan kormányáról, a két ház együttesülése délután 1 órakor kezdődik. A kabinet beiktatásához 233 támogató szavazatra van szükség. A Penele, az Uszere és az RMDS által támogatott Murechan kormány mögött jelenleg nincs meg önmagában a szükséges parlamenti többség. Siegfried Murechan hétfőn azt mondta, mintegy 200 biztos szavazattal számol, miközben a PESZEDE és az AUR is jelezte, hogy nem támogatja a kabinet beiktatását. Nikus Ordán államfő a szavazás előtt arra kérte a politikai pártokat, hogy a párt érdeken túl a nemzeti érdeket tartsák szem előtt, és zárják le a politikai válságot. Az elnök ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy az előrehozott választás nem jelent megoldást, mert szerinte tovább növelni a bizonytalanságot és a bizalmatlanságot. A Murechan kormány miniszter jelöltjeit hétfőn és kedden hallgatták meg a parlament szakbizottságai. Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a parlament intézményét tisztelni kell, nem háttérbe szorítani, és ő nem adja vissza a megbízását. Nagyon magas olaj- és gázárakra számít a télen az Európai Unió. Dan Jürgensen energiaügyi uniós biztos szerint ellátási problémáktól egyelőre nem kell tartani. A közel-keletű háború okozta energiaválság miatt azonban nehéz tél vár Európára. Az uniós biztos arra figyelmeztet, hogy egy átlagos télen is csaknem 50 millió európai nem tudja megfelelően felfűteni az otthonát, idén pedig tovább romolhat a helyzet. Az energiaárak emelkedése az európai iparra is jelentős nyomást gyakorol. Az Európai Bizottság ezért egyes szabályok enyhítését mérlegeli. Jürgensen azt javasolta, 2027-ről 2028-ra halasszák az importált szénhidrogénekhez kapcsolódó metánkibocsátásra vonatkozó uniós előírások alkalmazását. A halasztásról az uniós tagállamoknak és az Európai Parlamentnek is dönteni kell. Környezetvédelmi szervezetek ellenzik a lépést, szerintük az nem csökkenteni az energiaárakat, viszont gyengíteni az Európai Unió klímapolitikáját. Az Európai Unió két stratégiai projekt által támogatja a romániai gázinfrastruktúra korszerűsítését. Az egyik a Marosvásárhelyi Depómures, míg a másik projekt a Dömbovica megyei Vilcsörestben található gáztároló bővítése. A két beruházás összesen több mint 50,5 millió euró támogatást kap az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz energiaprogramból. A beruházások célja a gázellátás biztonságának és a közép- valamint dél-kelet-európai energiarendszer ellenálló képességének a megerősítése. Fagypont alá csökkent a hőmérséklet szerda reggel Hargita megye több településén. A legalacsonyabb értéket Csíkszeredában mérték, ahol -3,7 Celsius fok volt 6 és 7 óra között napkeltekor. A mért értékek alacsonyabbak az időszakra jellemző átlagnál, de nem számítanak rekordnak, értesült az Agere Press. Ez volt idén ősszel a második alkalom, hogy fagypont alatti hőmérsékletet mértek Hargita megyében. Szeptember 27-ről 28-ra virradó éjszaka a csíkszeredai meteorológiai állomáson -1,5 Celsius fok volt az alacsony érték. A meteorológusok előrejelzése szerint a következő héten napközben viszonylag kellemes idő várható, a reggelek azonban továbbra is hidegek maradnak, több helyen ismét fagypont alatti hőmérsékletre és délre is számítani lehet. Csíkszeredában időközben megkezdődött a távfűtés azokban a város negyedekben, ahol a lakótársulások ezt igényelték, tudta meg a masszul.ro. Pont alatti hőmérsékletre és délre is számítani lehet. Csíkszeredában időközben megkezdődött a távfűtés azokban a város negyedekben, ahol a lakótársulások ezt igényelték, tudta meg a masszul.ro. Az országos

0: emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió. Fülig zene, mosoly az arcon. A 87,6-on.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
2: Fan FM Rádió.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ma szavaz a parlament Siegfried Murechan kormányáról, a két ház együttes ülése délután 1 órakor kezdődik. A kabinet beiktatásához 233 támogató szavazatra van szükség. A Penele, az Uszere és az RMDS által támogatott Murechan kormány mögött jelenleg nincs meg önmagában a szükséges parlamenti többség. Siegfried Murechan hétfőn azt mondta, mintegy 200 biztos szavazattal számol, miközben a PESZEDE és az AUR is jelezte, hogy nem támogatja a kabinet beiktatását. Nikus Ordán államfő a szavazás előtt arra kérte a politikai pártokat, hogy a párt érdeken túl a nemzeti érdeket tartsák szem előtt, és zárják le a politikai válságot. Az elnök ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy az előrehozott választás nem jelent megoldást, mert szerinte tovább növelni a bizonytalanságot és a bizalmatlanságot. A Murechan kormány miniszter jelöltjeit hétfőn és kedden hallgatták meg a parlament szakbizottságai. Siegfried Murechan kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a parlament intézményét tisztelni kell, nem háttérbe szorítani, és ő nem adja vissza a megbízását. Nagyon magas olaj- és gázárakra számít a télen az Európai Unió. Dan Jürgensen energiaügyi uniós biztos szerint ellátási problémáktól egyelőre nem kell tartani. A közel-keletű háború okozta energiaválság miatt azonban nehéz tél vár Európára. Az uniós biztos arra figyelmeztet, hogy egy átlagos télen is csaknem 50 millió európai nem tudja megfelelően felfűteni az otthonát, idén pedig tovább romolhat a helyzet. Az energiaárak emelkedése az európai iparra is jelentős nyomást gyakorol. Az Európai Bizottság ezért egyes szabályok enyhítését mérlegeli. Jürgensen azt javasolta, 2027-ről 2028-ra halasszák az importált szénhidrogénekhez kapcsolódó metánkibocsátásra vonatkozó uniós előírások alkalmazását. A halasztásról az uniós tagállamoknak és az Európai Parlamentnek is dönteni kell. Környezetvédelmi szervezetek ellenzik a lépést, szerintük az nem csökkenteni az energiaárakat, viszont gyengíteni az Európai Unió klímapolitikáját. Az Európai Unió két stratégiai projekt által támogatja a romániai gázinfrastruktúra korszerűsítését. Az egyik a marosvásárhelyi Depomures, míg a másik projekt a Dömbovica megyei Vilcsörestben található gáztároló bővítése. A két beruházás összesen több mint 50,5 millió euró támogatást kap az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz energiaprogramból. A beruházások célja a gázellátás biztonságának és a közép- valamint dél-kelet-európai energiarendszer ellenálló képességének a megerősítése. Fagypont alá csökkent a hőmérséklet szerda reggel Hargita megye több településén. A legalacsonyabb értéket Csíkszeredában mérték, ahol mínusz 3,7 Celsius fok volt 6 és 7 óra között napkeltekor. A mért értékek alacsonyabbak az időszakra jellemző átlagnál, de nem számítanak rekordnak, értesült az AGR Press. Ez volt idén ősszel a második alkalom, hogy fagypont alatti hőmérsékletet mértek Hargita megyében. Szeptember 27-ről 28-ra virradó éjszaka a csíkszeredai meteorológiai állomáson mínusz 1,5 Celsius fok volt. A meteorológusok előrejelzése szerint a következő héten napközben viszonylag kellemes idő várható, a reggelek azonban továbbra is hidegek maradnak, több helyen ismét fagypont alatti hőmérsékletre és délre is számítani lehet. Csíkszeredában időközben megkezdődött a távfűtés azokban a város negyedekben, ahol a lakótársulások ezt igényelték, tudta meg a masszul.ro. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, többnyire zavartalan napsütéssel. 14 Celsius fokot vérnek Csíkszeredában, az előrejelzés szerint a mai napon a csúcsérték 17-19 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelen. 14 Celsius fokot vérnek Csíkszeredában, az előrejelzés szerint a mai napon a csúcsérték 17-19 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Legjobb új zenék és slágerek.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Modern államot és erős polgárokat ígért Romániának Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök szerdán a kormányának beiktatásáról döntő parlamenti szavazást megelőző vitán. Erős polgárokra épülő modern állam megteremtésére teszek javaslatot. Bemutatom a Romániának szánt tervemet, önök pedig eldöntik, hogy elindulnak-e ezen az úton, fogalmazott Siegfried Mureșan. A kijelölt kormányfő hangsúlyozta, hogy erős parlamentet szeretne, hiszen az ország legfontosabb döntéseit a törvényhozásnak kell meghoznia. Hozzátette, hogy nyitott lesz a képviselők és szenátorok javaslataira, és szorosan együtt kíván működni a parlamenttel. Mureșan felidézte, hogy több mint 12 éve tagja az Európai Parlamentnek, így tisztában van a törvényhozói munka, az állampolgárokkal folytatott párbeszéd és érdekei képviseletének jelentőségével. A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén szavaz a Siegfried Mureșan kijelölt miniszterelnök által javasolt kormány programjáról és minisztereinek névsoráról, írja az AGR Press. 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek a Lin Georgescu-t a bukaresti ítélőtábla egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. A volt államfőjelölt és az ügy másik gyanúsítottja Ionel Rusen üzletember ellen a díjkot fellebbezett, miután korábban hatósági felügyelet alá helyezték őket. Az ítélőtábla döntése jogerős. Mozdonyokat és személyautókat árverezett el az adóhatóság a csődbe ment Csefere Márf tartozásainak behajtására. Az ANAF eddig több mint 5 millió lejt hajtott be, miközben az állami vasút társaság mintegy 1,3 milliárd lejjel tartozik. A tervek szerint mintegy 13 ezer vagyontárgyat értékesítenek, köztük ingatlanokat, csarnokokat, vagonokat és mozdonyokat. Az eladásból származó bevétel a központi költségvetésbe kerül. A tervezetnél korábban már 2027 első felében megkezdődhet a Neptun Deep fekete-tengeri gázmezőn kitermelt földgáz betáplálása a romániai hálózatba. Az OMV Petrom és a Romgáz szerint a projekt a terveknek megfelelően halad. A mezőből évente legfeljebb 7,3 milliárd köbméter gázt termelhetnek ki, miközben Románia éves fogyasztása 9-10 milliárd köbméter. A kitermelés így jelentősen erősítheti az ország energiaellátását, és Románia gáz exportőrré válhat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 17 fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 19-20 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene!

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

FM 87.6 Csíkszeredó. Szültől Fan FM.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Október 1-től új indulással és új megállókkal bővül a csíki transz menetrendje. A 3-as járat autóbuszai Csibában, ezentúl a Szent Lőrinc kápolnánál, a csibai üzletnél, valamint a lovas íjászatnál is megállnak. Ugyancsak október 1-től új indulással bővül a Hargita fürdőre közlekedő 10-es járat hétköznapi menetrendje. A Pacsirta sétányról 9:30-kor, Hargita fürdőről pedig 10:30 előtt 10 perccel indul a járat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! That's my girl.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene. Let me hear.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzés, a betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit, és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet, és figyelj az egészségedre. A programban a Hargita megye tanácsa által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, veleszületett pajzsmirigyarul működés és cisztás fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500-586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés, a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére, októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 90%-os utazási kedvezményben részesülnek az egyetemisták a 2026-2027-es egyetemi évben is, jelentette be a Csefere Kalatorj. A legnagyobb kedvezmény 90%-os és a legfeljebb 30 éves román vagy külföldi állampolgárságú hallgatók vehetik igénybe, amennyiben nappali, azaz jelenléti képzésben tanulnak egy romániai akkreditált egyetemen vagy a Román Akadémián. A kedvezmény a másodosztályon valamennyi vonattípuson a régió, az interrégió és az intercity járatain érvényes. Van azonban egy fontos feltétel, a 90%-os kedvezmény kizárólag a lakóhely és az egyetem települések közötti útvonalon használható. Azoknak, akik első osztályon hálókocsiban vagy fekvőhelyes kocsiban szeretnének utazni, a teljes árkülönbözetet ki kell fizetniük. Október 16-án megkezdheti a gazdáknak járó támogatások erőlegének kifizetését a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség, közölte Táncos Barna ideiglenes mezőgazdasági miniszter. Táncos azt kérte az ügynökségtől, szeptember 30-áig fejezze be a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket, hogy elkezdődhessenek a kifizetések. Az RMDS politikusa szerint az Európai Bizottság korábban lehetőséget adott volna a kifizetések korábbi, akár szeptemberi megkezdésére is, de nem akarta túlterhelni sem az ellenőrzési, sem az informatikai rendszert. Táncos Barna hangsúlyozta, a gazdák támogatásához szükséges intézkedések elfogadásához teljes jogkörű kormányra van szükség. Nem szabnak ki bírságot a fuvarozókra, ha október 1-től nem működik a tolró útdíjfizetési rendszer, ígérte Rádó Miruca ideiglenes közlekedési miniszter. Október 1-től a fuvarozók az úthasználati matricát és az úgynevezett viszonylati jegyet kizárólag tollrón keresztül szerezhetik be. Rádó Miruca kifejtette, az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság a Cseneáire szerződésben vállalta, hogy október 1-én üzembe helyezi a rendszer. A határidő nem hosszabbítható meg, mert az Európai Bizottság a következő kifizetési kérelmek teljesítését is ehhez köti. Rádó Miruca emlékeztetett, a Csenáirenek 3 éve volt bevezetni az új elektronikus útdíjfizetési rendszert, amely október 1-től kerül használatba. 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek Călin Georgescut a bukaresti ítélőtábla egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. A volt államfőjelölt és az ügy másik gyanúsítottja, Lionel Roussin üzletember ellen a díjikot fellebezett, miután korábban hatósági felügyelet alá helyezték őket. Az ítélőtábla döntése jogerős. Mozdonyokat és személyautókat árverezett el az adóhatóság a csődbe ment Csefere Márf tartozásainak behajtására. Az ANAF eddig több mint 5 millió lejt hajtott be, miközben az állami vasúttársaság mintegy 1,3 milliárd lejjel tartozik. A tervek szerint mintegy 13 ezer vagyontárgyat értékesítenek, köztük ingatlanokat, csarnokokat, vagonokat és mozdonyokat. Az eladásból származó bevétel a központi költségvetésbe kerül. Marosvásárhely ad otthont a 2027-es férfi jégkorong világbajnokság Divízió 1B csoportjának. A tornát május 1-e és 7-e között rendezik meg a város új sportcsarnokában. A döntést a Nemzetközi Jégkorong Szövetség az IHF Tenerifei féléves kongresszusán hozták meg. A csoportban Japán, Kína, Románia, Dél-Korea, Spanyolország és Hollandia válogatottja szerepel majd. Románia 3 éven belül másodszor rendez felnőtt jégkorong világbajnokságot. 2025-ben Sepsiszentgyörgy adott otthont a Divízió 1/A küzdelmeinek. Az ország azóta U20-as és U18-as világbajnoki tornát is rendezett Bukarestben, illetve Kézdivásárhelyen, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a többnyire száraz napos időjárás, helyenként élénk széllel. 18 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet 17 fokra tehető, a csúcsérték 19 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán derült égbolt mellett száraz, napos idő várható zavartalan napsütéssel, a reggeli órákban azonban fagypont alatti hőmérsékleti értékekkel. A hőmérséklet akár mínusz 2 fokra csökkenhet, napközben a csúcsérték 17-19 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazacvillére 100 gramonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plusszal, a 750 grammos mélybonás sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plusszal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerre 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Adoden Express Forte lágykapszulát. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 90%-os utazási kedvezményben részesülnek az egyetemisták a 2026-2027-es egyetemi évben is, jelentette be a Csefere Kalatorj. A legnagyobb kedvezmény 90%-os és a legfeljebb 30 éves román vagy külföldi állampolgárságú hallgatók vehetik igénybe, amennyiben nappali, azaz jelenléti képzésben tanulnak egy romániai akkreditált egyetemen vagy a Román Akadémián. A kedvezmény a másodosztályon valamennyi vonattípuson a régió, az interrégió és az intercity járatain érvényes. Van azonban egy fontos feltétel, a 90%-os kedvezmény kizárólag a lakóhely és az egyetem települések közötti útvonalon használható. Azoknak, akik első osztályon hálókocsiban vagy fekvőhelyes kocsiban szeretnének utazni, a teljes árkülönbözetet ki kell fizetniük. Október 16-án megkezdheti a gazdáknak járó támogatások erőlegének kifizetését a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség, közölte Táncos Barna ideiglenes mezőgazdasági miniszter. Táncos azt kérte az ügynökségtől, szeptember 30-áig fejezze be a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket, hogy elkezdődhessenek a kifizetések. Az RMDS politikusa szerint az Európai Bizottság korábban lehetőséget adott volna a kifizetések, korábbi, akár szeptemberi megkezdésére is, de nem akarta túlterhelni sem az ellenőrzési, sem az informatikai rendszert. Táncos Barna hangsúlyozta, a gazdák támogatásához szükséges intézkedések elfogadásához teljes jogkörű kormányra van szükség. Nem szabnak ki bírságot a fuvarozókra, ha október 1-től nem működik a tolró útdíjfizetési rendszer, ígérte Rádó Miruca ideiglenes közlekedési miniszter. Október 1-től a fuvarozók az úthasználati matricát és az úgynevezett viszonylati jegyet kizárólag tollrón keresztül szerezhetik be. Rádó Miruca kifejtette, az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság a Cseneáire szerződésben vállalta, hogy október 1-én üzembe helyezi a rendszert. A határidő nem hosszabbítható meg, mert az Európai Bizottság a következő kifizetési kérelmek teljesítését is ehhez köti. Rádó Miruca emlékeztetett, a Cseneáirenek 3 éve volt bevezetni az új elektronikus útdíjfizetési rendszert, amely október 1-től kerül használatba. 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek Kalin Georgescu-t a bukaresti ítélőtábla egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. A volt államfőjelölt és az ügy másik gyanúsítottja, Jonel Russen üzletember ellen a díjikot fellebezett, miután korábban hatósági felügyelet alá helyezték őket. Az ítélőtábla döntése jogerős. Mozdonyokat és személyautókat árverezett el az adóhatóság a csődbe ment Csefere Márf tartozásainak behajtására. Az ANAF eddig több mint 5 millió lejt hajtott be, miközben az állami vasúttársaság mintegy 1,3 milliárd lejjel tartozik. A tervek szerint mintegy 13 ezer vagyontárgyat értékesítenek, köztük ingatlanokat, csarnokokat, vagonokat és mozdonyokat. Az eladásból származó bevétel a központi költségvetésbe kerül. Marosvásárhely ad otthont a 2027-es férfi jégkorong világbajnokság Divízió 1B csoportjának. A tornát május 1-e és 7-e között rendezik meg a város új sportcsarnokában. A döntést a Nemzetközi Jégkorong Szövetség az IHF Tenerifei féléves kongresszusán hozták meg. A csoportban Japán, Kína, Románia, Dél-Korea, Spanyolország és Hollandia válogatottja szerepel majd. Románia 3 éven belül másodszor rendez felnőtt jégkorong világbajnokságot. 2025-ben Sepsiszentgyörgy adott otthont a Divízió 1/A küzdelmeinek. Az ország azóta U20-as és U18-as világbajnoki tornát is rendezett Bukarestben, illetve Kézdivásárhelyen, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a többnyire száraz napos időjárás, helyenként élénk széllel. 18 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet 17 fokra tehető, a csúcsérték 19 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán derült égbolt mellett száraz, napos idő várható zavartalan napsütéssel, a reggeli órákban azonban fagypont alatti hőmérsékleti értékekkel. A hőmérséklet akár mínusz 2 fokra csökkenhet, napközben a csúcsérték 17-19 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: Certifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Certifikált Forti.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazacfilére 100 gramonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plus-szal, a 750 grammos mirbonás sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerre 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
3: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
5: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Reklámot hallottak.

Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.

0: hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Október 1-től új indulással és új megállókkal bővül a csíki transz menetrendje. A 3-as járat autóbuszai Csibában, ezentúl a Szent Lőrinc kápolnánál, a csibai üzletnél, valamint a lovas íjászatnál is megállnak. Ugyancsak október 1-től új indulással bővül a Hargita fürdőre közlekedő 10-es járat hétköznapi menetrendje. A Pacsirta sétányról 9:30-kor, Hargita fürdőről pedig 10:30 előtt 10 perccel indul a járat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 90%-os utazási kedvezményben részesülnek az egyetemisták a 2026-2027-es egyetemi évben is, jelentette be a Csefere Kalatorj. A legnagyobb kedvezmény 90%-os és a legfeljebb 30 éves román vagy külföldi állampolgárságú hallgatók vehetik igénybe, amennyiben nappali, azaz jelenléti képzésben tanulnak egy romániai akkreditált egyetemen vagy a Román Akadémián. A kedvezmény a másodosztályon valamennyi vonattípuson a régió, az interrégió és az intercity járatain érvényes. Van azonban egy fontos feltétel, a 90%-os kedvezmény kizárólag a lakóhely és az egyetem települések közötti útvonalon használható. Azoknak, akik első osztályon hálókocsiban vagy fekvőhelyes kocsiban szeretnének utazni, a teljes árkülönbözetet ki kell fizetniük. Október 16-án megkezdheti a gazdáknak járó támogatások erőlegének kifizetését a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség, közölte Táncos Barna ideiglenes mezőgazdasági miniszter. Táncos azt kérte az ügynökségtől, szeptember 30-áig fejezze be a 2026-os támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseket, hogy elkezdődhessenek a kifizetések. Az RMDS politikusa szerint az Európai Bizottság korábban lehetőséget adott volna a kifizetések korábbi, akár szeptemberi megkezdésére is, de nem akarta túlterhelni sem az ellenőrzési, sem az informatikai rendszert. Táncos Barna hangsúlyozta, a gazdák támogatásához szükséges intézkedések elfogadásához teljes jogkörű kormányra van szükség. Nem szabnak ki bírságot a fuvarozókra, ha október 1-től nem működik a tolró útdíjfizetési rendszer, ígérte Rádó Miruca ideiglenes közlekedési miniszter. Október 1-től a fuvarozók az úthasználati matricát és az úgynevezett viszonylati jegyet kizárólag tollrón keresztül szerezhetik be. Rádó Miruca kifejtette, az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság a Cseneáire szerződésben vállalta, hogy október 1-én üzembe helyezi a rendszert. A határidő nem hosszabbítható meg, mert az Európai Bizottság a következő kifizetési kérelmek teljesítését is ehhez köti. Rádó Miruca emlékeztetett, a Csenáirenek 3 éve volt bevezetni az új elektronikus útdíjfizetési rendszert, amely október 1-től kerül használatba. 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek a Lin Georgescu-t a bukaresti ítélőtábla egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. A volt államfőjelölt és az ügy másik gyanúsítottja, Jonel Ruszen üzletember ellen a díjikot fellebezett, miután korábban hatósági felügyelet alá helyezték őket. Az ítélőtábla döntése jogerős. Mozdonyokat és személyautókat árverezett el az adóhatóság a csődbe ment Csefere Márf tartozásainak behajtására. Az ANAF eddig több mint 5 millió lejt hajtott be, miközben az állami vasúttársaság mintegy 1,3 milliárd lejjel tartozik. A tervek szerint mintegy 13 ezer vagyontárgyat értékesítenek, köztük ingatlanokat, csarnokokat, vagonokat és mozdonyokat. Az eladásból származó bevétel a központi költségvetésbe kerül. Marosvásárhely ad otthont a 2027-es férfi jégkorong világbajnokság Divízió 1B csoportjának. A tornát május 1-e és 7-e között rendezik meg a város új sportcsarnokában. A döntést a Nemzetközi Jégkorong Szövetség az IHF Tenerifei féléves kongresszusán hozták meg. A csoportban Japán, Kína, Románia, Dél-Korea, Spanyolország és Hollandia válogatottja szerepel majd. Románia 3 éven belül másodszor rendez felnőtt jégkorong világbajnokságot. 2025-ben Sepsiszentgyörgy adott otthont a Divízió 1/A küzdelmeinek. Az ország azóta U20-as és U18-as világbajnoki tornát is rendezett Bukarestben, illetve Kézdivásárhelyen, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a többnyire száraz napos időjárás, helyenként élénk széllel. 18 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet 17 fokra tehető, a csúcsérték 19 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán derült égbolt mellett száraz, napos idő várható zavartalan napsütéssel, a reggeli órákban azonban fagypont alatti hőmérsékleti értékekkel. A hőmérséklet akár mínusz 2 fokra csökkenhet, napközben a csúcsérték 17-19 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzés, a betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet és figyelj az egészségedre. A programban a Harvita megye tanácsa által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, veleszületett pajzsmirigyalul működés és cisztás fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500-586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés, a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére, októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Cover my tracks

0: hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Október 1-től új indulással és új megállókkal bővül a csíki transz menetrendje. A 3-as járat autóbuszai Csibában, ezentúl a Szent Lőrinc kápolnánál, a csibai üzletnél, valamint a lovas íjászatnál is megállnak. Ugyancsak október 1-től új indulással bővül a Hargita fürdőre közlekedő 10-es járat hétköznapi menetrendje. A Pacsirta sétányról 9:30-kor, Hargita fürdőről pedig 10:30 előtt 10 perccel indul a járat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!
2: Mindent a fülnek. Fun FM 87.6 Csíkszereda.

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun FM.

0: nálunk a Mikó, vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM Rádió.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Félig zene.
0: Félig zene, félig magyar, ez a magyar zenék órája.

0: Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: 8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: FM 87.6. Csíkszereda.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jársz. Változatosan. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszered.

0: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene. Fülig Zene, Fülig Mosoly, Fun FM Rádió.
1: Fülig Zene.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM rádió.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: the same. Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: új zenék, állandó jó kedv. Fun FM, Csíkszered a legfrissebb hangja.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah.

0: for life.
1: Come on!
2: All the hits.
3: Phoenix FM.
4: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Phoenix zene.
5: Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: Kőtől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fan FM.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: mindent a fülnek. Fun FM 87.6 Csíkszereda.
1: Ó, bárcsak még egyszer ide bújnám, kerülöm az ágyat, mert álmomban csak eszembe jutnám. Nem találtad bennem, amit kerestél, szedd a lábad, szerettem, hogy szerettél.

0: up? I'm Zedder.
1: Post Malone.
2: Hey, what's poppin'? It's your girl Cardi B.
3: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM. Fülig.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.